0: Kérdezolgatunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen!

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Üzene Fényi Perfekszínű, műsorszámunk végetért. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsömi, Jánbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Sűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig egy kis tánzenét adunk.

0: follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arena.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihajlo Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Mussorgszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30-kor Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszky út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari esélyt.

0: szerepére. Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián állarcos bászvic és Dükká bűvészidas.
1: Jó mulatás!
0: Magának!

csak annyit tudok, hogy legjobb, ha ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a fent nevezett, én velem oly sokat hadd evezett, hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

lezek pingvin úr, Mrs. Lil az egy pingvin lány, Bill és Lil, ha az úra jár, egy pingvin táncot játszik. Mr. Bill topog egy-kettő, Mrs. Lil tipeg egy-kettő, Mr. Bill oda intézi az édes pingvin nő. Na gyere be a házamból, házamból, házamból, s bújj bele az ágyamból, és szépet álmodjak. Mr. Bill az egy pingvin úr, Lillel ő hamar lángra gyúr, és ezt ők minden óra fúr.

drága ságmarímet, legyen mászasszony prémet, hordom mászasszony drága gyöngyöket nyakán, de éremé.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, otthonod a boldogság felé.

szép a kilátás, a halász bástyán. Meglátja még a hold is nepe drágát, ne mondja, hogy nem, mondja, hogy igen, hisz csak önért dobog a szívem.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Pour le sanguinio Shmigeshi chepekopog Nakas aplakon A szívverésed hallgatom És ez oly izgató
1: Nem szaporhat semmi a világon Míg zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem

Emo Pipi, que é do mar. Emo Pipi, papamá também.

0: Hallo, hier ist der Telefunken 343. Bitte bleiben Sie einmal stehen und hören Sie mir einen Augenblick zu. Was ich Ihnen jetzt vortrage, ist ein besonders hübscher Schlager. Natürlich auf einer neuen Telefunkenplatte.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír. A férjed gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek: Zéta Mirko báró, montenegrói párizsi nagykövet Malevszky Oszkár. Balancien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rol de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Romop, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

tudo ditlo cum drago, itto lanci de lüt. Nagyon son mond meg, hogy mit kívánsz, azt kap

Kinderlied, egy másik csíp, az is hüttyen. Azután jön még 30 csíp, 40 csíp, 50 csíp, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a gréz. Az aranyórán reggel kíp,

Obroly óra az elmúlt ki, feltűnik egy másik ki, az is füttyen. Azután jön még 30 csík, 40 csík, 50 csík, olyan a lány.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

élingalan szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, s kedves a ruhája, vegyen albusz harang szappant, úgy vigyázzon rája.

Gilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, kedves a ruhája, vegyen albusz.

0: Viszkóza szivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.

bánja, búsulni mire jó. Zöldi har ágán, ütyülget a rigó. Járjuk a rétet, de szép a táj. Együtt daloljuk, vígan daloljuk, hogy a szívünk

a jó barát. Íros kedvűnek még láttalak téged. Ó, semmiség, egy emlék felkavar, hát feledjük el az egészet. Ma még furcsa érzés mással látni téged, mégis természetes lesz holnapra már.

egybe kezd, hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis három kocsi. Vítesünk szóval a hotelben, őket bevitte három kis kocsi. Klubban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Balda kínos ágyba fülhetnek ők, mert nagyon másnap délben, marha fűt van ebéd.

ragaszkodj, hozzám ragaszkodj, mert ez valami jó. Szemléket levánni sose beteg, és nem lesz belőlünk vétitele. Eztük mindenől, és sose messzeg.

0: Csodaszép, akik Dunánál ragyog a nyári.
1: Millió csillag, de szépen ég az égen, ne fél.
0: A mesés Margit sziget.

0: vagyok rá, az, ami a legfőbb vagyon szám, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány magánolá.
1: Legyen esze, és az ezét veszítse el miattam, én se vagyok már 100 fokos, bölcs és okos.

égi tünemény, ugye a cseppi szíve, már csupa remény, Hollywood, Hollywood, minden kislány odafut.

De maga pattól, mert egy égi tünemény, ugye a csepp kis szíve, már csupa remény. Olipú, olipú, minden kislány odafut.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
3: Tessék!
2: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Rádión.
3: Mi a műsor?
2: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
3: És mi a másik?
2: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
3: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
2: Igen.
3: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
2: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
3: Pinteken menjünk moziba.
2: Melyikbe?
3: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
2: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
3: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
2: És pedig?
3: Kirándulást, egy kis túrát.
2: Hová?
3: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
2: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
3: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsizsi úti út sarkán. Helyes?
2: Kitűnő.
3: Na, és 17-én hétfőn?
2: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdik Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
3: Jó mulatás!
2: Magának is!

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja? Karja? Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztelszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!

0: a Vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

minden órában Orion Rádió. Minden időben.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonken Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Újjá született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
3: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

All, let's not talk in the dark.

ifjúság, aki csak ismeri őt, mind eléri el.

0: Ai, ai. Lennékin.
1: Na, mi lenne?
0: Lennékin folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operedbe tár.

az Y-ra rá neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel el is sietve, tán együtt mentünk.

mosoly hegyekbe, János egy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen, hiszen mutatkozik.

szerelemnek annyiféle módja van, minden ismerettsége külön regény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nemrég. X az Y-ra ránevez, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, onnan ismerem. És az X-felel is ilyetve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetben láttam meg én. Tudok, most jutott az eszembe, a szép budai hegy.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
2: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

Tanítás nem esemény, ezért még kétségben nem esem én. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnap a visszatér biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs most tovább. Ajtómon diszkréten kopogni fog, és én majd sietve elét utol. Nem kérdem, hol jártál napokon át, s minek köszönhetem e nagy csodát. Hangom már nem remek, nem könnyezem, furcsa, de túl vagyok már mindezen. Megint, mint régen, hogy

Ai tu mon discretem că fog mi fost. Ese mă și a tre, el e putut, m-am pierdem hol iarta, mă poconat. Și mine köszönhetem, e ma csodát, hangom már nem remek, nem könnyezem. Furcsa, de túl vagyok már mindezem, megint mint régen, oly vidám vagyok, már tegnap.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.

Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

kislady, Čmerova vám skýtloky, teču dajú ryby violetky. Múrime si s letom batom, opíze si se odchodom, a za mi gon, kýčike pon, letmin. Pár fokír, véget nem lett, csend, hajnali, húzza a csend, bent, hogy

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

traue ich doch alles zu. Schön und verstanden.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

után. Hands up! Így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpces Bill vagy kupsza Jack, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy,

A szép helényt, ha láthatom, szívemben láng a lég a tűz. Ha csókja ég az ajkamon, egy mesztic ezred el nem üz. Bankrablástól nem félek én, a nőrablást viszont. A félénk szívem nem meri, ha bárki bármit mond. Száz kocsmában nagy legény vagyok, onnan mindenkit kirámolok. De hogyha két szem rám ragyog, mint kisgyerek, úgy reszketek. Köpcös Bill vagy Kópsza Jack, minden lány így emleget.

után. Hands up! Így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kupsza Jack, szentimentális gyerek, nem bánt, mert a lelke lágy, hamba.

a megbocsásson nékem, összetetkezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem. Megbocsájtható, mit tettem, hát ha csak szerelmes lettem, oly szép pár lehetnénk mi ketten. Nem is értem, vajon hol volt a csöpp kis eszem, megígérem, vízisten, hogy többé nem teszem. Drága, megbocsásson nékem, összetetkezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

ha megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon dobog. Lehet, hogy ez csak egy kis vár.

0: képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakocs György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezete.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

meg, nincs az életedben árnyék. Látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát, ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a föl.

Durante as até de Ben Arne, lá todo mundo alisa, se ali lá de Monchoia. És oleg dragab oiandi, meinir sebetit tofudan senki sem ad. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Köszönöm, hogy a hallgatóink számzenék véget ért. A pont 1 óra 30 perc.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, es spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.

a vesztes, aki a másiktól túl sokat vár. Én szeretlek téged, de nem egészen úgy.

0: csak meg újabb harcokat. Ha kérdezd meg őszintén egyszer magad, mondd, nem kívánsz-e túl sokat.
1: Tehát opera következik. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát éneklik Pataki Kálmán kabaraénekes, az Operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult is elírás folytán Petes Ferenc.
2: Házi asszonyok, figyelem!
3: Vízlágyításhoz?
2: Clarax!
3: Áztatáshoz?
2: Clarax!
3: Öblítéshez?
2: Clarax!
3: Miért?
2: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

szól, hogy bocsánat, tik, most nézd a bokámat, tik. Úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a kak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, tik, most nézd a bokámat, tik. Úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járja a ruhába az egész, szing, szing.

Sing, sing, sing, sing. As the aria of Bravo, I say, sing, sing.

0: Deutscher Kurzwellensender Atlantik.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

bocsánat, ne tegyük fel az esetet. Kegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet. Mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd, hogy

Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: már így utát, parton ülni egy csukát, elszaladna a csuka, de nincs lába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: állatával elúszik a kocsmába.
0: Nem megy egy fa cseresznye, édes rózsám szeretsze, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: Majd kettőr mag, fiatal csak egyszer vagy.
0: És ez ellen tenni nem lehet.
1: Jót a szíved, a szívemet összetörte.
4: Nékem teseli a császár körte.
0: Megy vagy cseresznye,
3: mondd meg végre szeretsz-e.
4: Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
0: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó. Hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Minden dolgozó útmutatója, 100 000 kenyere, a szabad nép.

Şirinal, kişi roja bimbo feşli roja sal. Bir şirinal, ita roja gerben el her vodni kar. İnka billotárban, szép lány, szép hajában, mutasd meg, hogy gyönyörű lesz anyád.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.

0: Ladies and gentlemen, tap of hungry in the red.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

Nem messze van ide Pilis, ott minden lány én rám Pilis, sej, haj, ebből származik a baj. Nem messze van ide Vecsés, ott az élet, csuda mesés, sej, haj, ebből származik a baj.

messze van, ide fül is, ott minden lány, én rám zil is, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csuda mesés, sajhaj, ebből származik a baj.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

Hobbitita Spengefixel, majdnem de könnyen gicsel. Hobbitita Spengefixel, feleségül venni ön. Mert a jólét az nem kényszer, nekem nem kell házi ségszer, vacsorázból sem kell kétszer, sose voltam én.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.